0: ki sunat tamamen de bármire máta szerített infak. No, mi a bele? A fejtegyövete, Saudi, bákumdál színén, a húza, vagy kinnik szemben.
1: Ovintis, nay mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.